Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyul, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, otromba sárcipődet, szolgálja géniusnak, add neki el.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schatowitsch. Käsekonsum steigt. Der Käsekonsum in Österreich ist erneut angestiegen. Laut der Statistik Austria lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2025 bei rund 28 Kilogramm, also ein Kilo mehr als im Jahr zuvor. Neben dem Konsumanstieg bei Joghurt, Buttermilch und Kefir ist die Nachfrage auch bei Eiern gewachsen. Der Fleischkonsum ist hingegen, insbesondere bei Rind und Kalb, minimal gesunken. Voriges Jahr wurden in Österreich knapp über 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse produziert und damit 1% mehr als im Vorjahr. Psychische Gesundheit im Fokus. Mit dem Yellow September soll österreichweit einen Monat lang auf psychische Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Der psychosoziale Dienst Burgenland bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine kostenlose und niederschwellige Beratung. Das Angebot reicht von psychiatrischer und psychologischer Behandlung bis zur Krisenhilfe und steht auch den Angehörigen offen. Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Menschen betreut.
2: Mégsem lesznek fizetősök a burgenlandi főutak. Megállapodott Hans Péter Doszkocil tartományfőnök, valamint a gazdasági kamara, így mégsem vezetik be 2027-től a teherforgalom számára kitalált útdíjat. A tervezet alapján több főút szakaszon is útdíjat kellett volna fizetni a nehéz tehergépjárműveknek, ezzel is ösztönözve azt, hogy inkább a gyorsforgalmi úthálózatot használják már ahol van. Ugyanakkor az új tervek szerint bizonyos kelet-nyugat irányú útvonalak 3,5 tonnára csökkentik a súlykorlátozást, de további teherforgalmi tiltások is jöhetnek. A nemzetközi tranzitforgalmat 3 fő útvonalra terelnék, északon az A4-esre, délen az S7-esre, Közép-Burgenlandban pedig a B61-ára, ahol viszont Asfinag útdíjat kell majd fizetni. A megállapodást a gazdasági kamara és az ipari szövetség üdvözölte, az ellenzéki pártok azonban eltérően ítélik meg a tervezett korlátozásokat. A legtöbb határátkelő közelében egyébként most is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közlekedési csúcstalálkozó Kismartonban. Első alkalommal rendezik meg a közös kerékpáros és gyalogos közlekedési csúcstalálkozót Ausztriában. A 3 napos kismartoni konferencián mintegy 500 szakértő vesz részt a politika, a közigazgatás, a tudomány és a gazdaság területéről. A középpontban az autóhasználat csökkentése, valamint a környezetbarát közlekedési lehetőségek fejlesztése áll. A szakemberek szerint ehhez biztonságos kerékpárutakra, jól kialakított gyalogos terekre, árnyékolásra és az önkormányzatok, a tartomány és a szövetségi kormány együttműködésére van szükség. A konferencia a csütörtöki napját egy kerékpáros és gyalogos felvonulás zárta Kismarton belvárosában, írja az ORF Burgenland.
0: Rádió Mórán, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schatterwich. Käsekonsum steigt. Der Käsekonsum in Österreich ist erneut angestiegen. Laut der Statistik Austria lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2025 bei rund 28 Kilogramm, also ein Kilo mehr als im Jahr zuvor. Neben dem Konsumanstieg bei Joghurt, Buttermilch und Kefir ist die Nachfrage auch bei Eiern gewachsen. Der Fleischkonsum ist hingegen, insbesondere bei Rind und Kalb, minimal gesunken. Voriges Jahr wurden in Österreich knapp über 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse produziert und damit 1% mehr als im Vorjahr. Psychische Gesundheit im Fokus. Mit dem Yellow September soll österreichweit einen Monat lang auf psychische Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Der psychosoziale Dienst Burgenland bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine kostenlose und niederschwellige Beratung. Das Angebot reicht von psychiatrischer und psychologischer Behandlung bis zur Krisenhilfe und steht auch den Angehörigen offen. Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Menschen betreut.
2: Mégsem lesznek fizetősök a burgenlandi főutak. Megállapodott Hans Péter Doszkocil tartományfőnök, valamint a gazdasági kamara, így mégsem vezetik be 2027-től a teherforgalom számára kitalált útdíjat. A tervezet alapján több főút szakaszon is útdíjat kellett volna fizetni a nehéz tehergépjárműveknek, ezzel is ösztönözve azt, hogy inkább a gyorsforgalmi úthálózatot használják már ahol van. Ugyanakkor az új tervek szerint bizonyos kelet-nyugat irányú útvonalak 3,5 tonnára csökkentik a súlykorlátozást, de további teherforgalmi tiltások is jöhetnek. A nemzetközi tranzitforgalmat 3 fő útvonalra terelnék, északon az A4-esre, délen az S7-esre, Közép-Burgenlandban pedig a B61-ára, ahol viszont Asfinag útdíjat kell majd fizetni. A megállapodást a gazdasági kamara és az ipari szövetség üdvözölte, az ellenzéki pártok azonban eltérően ítélik meg a tervezett korlátozásokat. A legtöbb határátkelő közelében egyébként most is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közlekedési csúcstalálkozó Kismartonban. Első alkalommal rendezik meg a közös kerékpáros és gyalogos közlekedési csúcstalálkozót Ausztriában. A 3 napos kismartoni konferencián mintegy 500 szakértő vesz részt a politika, a közigazgatás, a tudomány és a gazdaság területéről. A középpontban az autóhasználat csökkentése, valamint a környezetbarát közlekedési lehetőségek fejlesztése áll. A szakemberek szerint ehhez biztonságos kerékpárutakra, jól kialakított gyalogos terekre, árnyékolásra és az önkormányzatok, a tartomány és a szövetségi kormány együttműködésére van szükség. A konferencia a csütörtöki napját egy kerékpáros és gyalogos felvonulás zárta Kismarton belvárosában, írja az ORF Burgenland.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schatowitsch. Käsekonsum steigt. Der Käsekonsum in Österreich ist erneut angestiegen. Laut der Statistik Austria lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2025 bei rund 28 Kilogramm, also ein Kilo mehr als im Jahr zuvor. Neben dem Konsumanstieg bei Joghurt, Buttermilch und Kefir ist die Nachfrage auch bei Eiern gewachsen. Der Fleischkonsum ist hingegen, insbesondere bei Rind und Kalb, minimal gesunken. Voriges Jahr wurden in Österreich knapp über 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse produziert und damit 1% mehr als im Vorjahr. Psychische Gesundheit im Fokus. Mit dem Yellow September soll österreichweit einen Monat lang auf psychische Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Der psychosoziale Dienst Burgenland bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine kostenlose und niederschwellige Beratung. Das Angebot reicht von psychiatrischer und psychologischer Behandlung bis zur Krisenhilfe und steht auch den Angehörigen offen. Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Menschen betreut.
2: Mégsem lesznek fizetősök a burgenlandi főutak. Megállapodott Hans Péter Doszkocil tartományfőnök, valamint a gazdasági kamara, így mégsem vezetik be 2027-től a teherforgalom számára kitalált útdíjat. A tervezet alapján több főút szakaszon is útdíjat kellett volna fizetni a nehéz tehergépjárműveknek, ezzel is ösztönözve azt, hogy inkább a gyorsforgalmi úthálózatot használják már ahol van. Ugyanakkor az új tervek szerint bizonyos kelet-nyugat irányú útvonal 3,5 tonnára csökkentik a súlykorlátozást, de további teherforgalmi tiltások is jöhetnek. A nemzetközi tranzitforgalmat 3 fő útvonalra terelnék, északon az A4-esre, délen az S7-esre, Közép-Burgenlandban pedig a B61-ára, ahol viszont Asfinag útdíjat kell majd fizetni. A megállapodást a gazdasági kamara és az ipari szövetség üdvözölte, az ellenzéki pártok azonban eltérően ítélik meg a tervezett korlátozásokat. A legtöbb határátkelő közelében egyébként most is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közlekedési csúcstalálkozó Kismartonban. Első alkalommal rendezik meg a közös kerékpáros és gyalogos közlekedési csúcstalálkozót Ausztriában. A 3 napos kismartoni konferencián mintegy 500 szakértő vesz részt a politika, a közigazgatás, a tudomány és a gazdaság területéről. A középpontban az autóhasználat csökkentése, valamint a környezetbarát közlekedési lehetőségek fejlesztése áll. A szakemberek szerint ehhez biztonságos kerékpárutakra, jól kialakított gyalogos terekre, árnyékolásra és az önkormányzatok, a tartomány és a szövetségi kormány együttműködésére van szükség. A konferencia a csütörtöki napját egy kerékpáros és gyalogos felvonulás zárta Kismarton belvárosában, írja az ORF Burgenland.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Schatowitsch. Käsekonsum steigt. Der Käsekonsum in Österreich ist erneut angestiegen. Laut der Statistik Austria lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2025 bei rund 28 Kilogramm, also ein Kilo mehr als im Jahr zuvor. Neben dem Konsumanstieg bei Joghurt, Buttermilch und Kefir ist die Nachfrage auch bei Eiern gewachsen. Der Fleischkonsum ist hingegen, insbesondere bei Rind und Kalb, minimal gesunken. Voriges Jahr wurden in Österreich knapp über 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse produziert und damit 1% mehr als im Vorjahr. Psychische Gesundheit im Fokus. Mit dem Yellow September soll österreichweit einen Monat lang auf psychische Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Der psychosoziale Dienst Burgenland bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine kostenlose und niederschwellige Beratung. Das Angebot reicht von psychiatrischer und psychologischer Behandlung bis zur Krisenhilfe und steht auch den Angehörigen offen. Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Menschen betreut.
2: Mégsem lesznek fizetősök a burgenlandi főutak. Megállapodott Hans Péter Doszkocil tartományfőnök, valamint a gazdasági kamara, így mégsem vezetik be 2027-től a teherforgalom számára kitalált útdíjat. A tervezet alapján több főút szakaszon is útdíjat kellett volna fizetni a nehéz tehergépjárműveknek, ezzel is ösztönözve azt, hogy inkább a gyorsforgalmi úthálózatot használják már ahol van. Ugyanakkor az új tervek szerint bizonyos kelet-nyugat irányú útvonalak 3,5 tonnára csökkentik a súlykorlátozást, de további teherforgalmi tiltások is jöhetnek. A nemzetközi tranzitforgalmat 3 fő útvonalra terelnék, északon az A4-esre, délen az S7-esre, Közép-Burgenlandban pedig a B61-ára, ahol viszont Asfinag útdíjat kell majd fizetni. A megállapodást a gazdasági kamara és az ipari szövetség üdvözölte, az ellenzéki pártok azonban eltérően ítélik meg a tervezett korlátozásokat. A legtöbb határátkelő közelében egyébként most is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közlekedési csúcstalálkozó Kismartonban. Első alkalommal rendezik meg a közös kerékpáros és gyalogos közlekedési csúcstalálkozót Ausztriában. A 3 napos kismartoni konferencián mintegy 500 szakértő vesz részt a politika, a közigazgatás, a tudomány és a gazdaság területéről. A középpontban az autóhasználat csökkentése, valamint a környezetbarát közlekedési lehetőségek fejlesztése áll. A szakemberek szerint ehhez biztonságos kerékpárutakra, jól kialakított gyalogos terekre, árnyékolásra és az önkormányzatok, a tartomány és a szövetségi kormány együttműködésére van szükség. A konferencia a csütörtöki napját egy kerékpáros és gyalogos felvonulás zárta Kismarton belvárosában, írja az ORF Burgenland.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Der Tag beginnt verbreitet mit Regen, doch schon am Vormittag wird es zunehmend trockener. Kasnije će oblaci biti nešto rijeđi, a navečer se može pokazati i sunce. Nur vereinzelt sind am Nachmittag noch kurze Schauer dabei. Najviše temperature bit će između 15 i 19 stupnjeva uz lagani do umjereni vetar sa sjeverozapada. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen kühlen 15 bis 19 Grad.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Käsekonsum steigt. Der Käsekonsum in Österreich ist erneut angestiegen. Laut der Statistik Austria lag der Pro-Kopf-Verbrauch 2025 bei rund 28 Kilogramm, also ein Kilo mehr als im Jahr zuvor. Neben dem Konsumanstieg bei Joghurt, Buttermilch und Kefir ist die Nachfrage auch bei Eiern gewachsen. Der Fleischkonsum ist hingegen, insbesondere bei Rind und Kalb, minimal gesunken. Voriges Jahr wurden in Österreich knapp über 5 Millionen Tonnen tierische Erzeugnisse produziert und damit 1% mehr als im Vorjahr. Psychische Gesundheit im Fokus. Mit dem Yellow September soll österreichweit einen Monat lang auf psychische Gesundheit aufmerksam gemacht werden. Ziel ist es, Vorurteile abzubauen und Betroffene zu ermutigen, sich Unterstützung zu holen. Der psychosoziale Dienst Burgenland bietet Menschen mit psychischen Erkrankungen eine kostenlose und niederschwellige Beratung. Das Angebot reicht von psychiatrischer und psychologischer Behandlung bis zur Krisenhilfe und steht auch den Angehörigen offen. Im Vorjahr wurden mehr als 5000 Menschen betreut. Išću pedagoge za Bečansku školu. Školsko društvo Rešetarić je raspisalo dvoja učiteljska mjesta za doduće školsko ljeto. Realizirati kanu njemačko-hrvatski obrazovni program od čuvarnice do mature. Mjesto škole će biti u Trijetom Bečanskom Kotaru. Sada se išće kvalificirana osoba s materinskim jezikom hrvatski za podučavanje u primarnom stepenu s opsegom od 20 uri u tajednu. Isto tako išću učiteljicu za njemačko podučavanje s opsegom od 16 uri. Naticanja su još moguća do 15. septembra. Dan mladine u Duljnoj Puji. Bujanska mladina i Hrvatski akademski klub pozivaju UF Weekend na trodnevni festival Dan mladine i to u Duljnoj Puji kod centrale za kurenje. Danas na večer će kod glavni band nastupiti grupa SARS iz Belgrada, a subotu grupa Vigor iz Hrvatske. Uz druge će nastupiti i mladi krovodnrokeri, Gaženjaki i Lole. Cijel program se najde na web stranici Hakovcev. Nediju završi festival s folklornim otpodnevom. Otvaranje je danas u 6 ura u Ognjobranskom stanu.
2: Mégsem lesznek fizetősök a burgenlandi főutak. Megállapodott Hans Péter Doszkocil tartományfőnök, valamint a gazdasági kamara, így mégsem vezetik be 2027-től a teherforgalom számára kitalált útdíjat. A tervezet alapján több főút szakaszon is útdíjat kellett volna fizetni a nehéz tehergépjárműveknek, ezzel is ösztönözve azt, hogy inkább a gyorsforgalmi úthálózatot használják már ahol van. Ugyanakkor az új tervek szerint bizonyos kelet-nyugat irányú útvonal 3,5 tonnára csökkentik a súlykorlátozást, de további teherforgalmi tiltások is jöhetnek. A nemzetközi tranzitforgalmat 3 fő útvonalra terelnék, északon az A4-esre, délen az S7-esre, Közép-Burgenlandban pedig a B61-ára, ahol viszont Asfinag útdíjat kell majd fizetni. A megállapodást a gazdasági kamara és az ipari szövetség üdvözölte, az ellenzéki pártok azonban eltérően ítélik meg a tervezett korlátozásokat. A legtöbb határátkelő közelében egyébként most is 7,5 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közlekedési csúcstalálkozó Kismartonban. Első alkalommal rendezik meg a közös kerékpáros és gyalogos közlekedési csúcstalálkozót Ausztriában. A 3 napos kismartoni konferencián mintegy 500 szakértő vesz részt a politika, a közigazgatás, a tudomány és a gazdaság területéről. A középpontban az autóhasználat csökkentése, valamint a környezetbarát közlekedési lehetőségek fejlesztése áll. A szakemberek szerint ehhez biztonságos kerékpárutakra, jól kialakított gyalogos terekre, árnyékolásra és az önkormányzatok, a tartomány és a szövetségi kormány együttműködésére van szükség. A konferencia a csütörtöki napját egy kerékpáros és gyalogos felvonulás zárta Kismarton belvárosában, írja az ORF Burgenland.
0: Radio Mora, das Wetter von GIUS 4 Austria.
3: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a GIUS 4 Austriától.
5: Am Vormittag wird der Regenschirm noch öfters benötigt. Danach beruhigt sich das Wetter zunehmend. Tijekom poslijepodneva samo su rijetko mogući kratki pljuskovi. Am Abend gibt es dann erste größere Wolkenlücken mit etwas Sonnenschein. Temperature ostaju svježe sa najvišim vrijednostima od 15 do 19 stupnjeva uz umjeren sjeverozapadni vjetar. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen milden 15 bis 19 Grad.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: An alle, die gerade erst jetzt dazuschalten, dobrodošli, nehmen Sie Platz, fühlen Sie sich willkommen. Mein Name ist Daniel Frickert, a vi slušate Memo na Radio Mora. Wie geht es Ihnen denn an diesem Freitagvormittag? Schon dem Sommer hinterhergetrauert heute? Also, ich weiß ja nicht, wie es bei Ihnen ausschaut, aber bei mir ist die Wohnung bereits mit Kürbissen dekoriert und Buffy, die Vampirjägerin, läuft schon rauf und runter. Halloween kann kommen, aber noch ist es ja nicht ganz so weit. Bis dahin haben wir mal wieder die beste mehrsprachige Musik für Sie, um die Zeit zu vertreiben. A sada ćemo nastaviti sa našim pregledom tjedna i jučerašnjom temom dana. Ali prije toga imam još naš pregled medija za vas. Außerdem perfekt zur Jahreszeit haben wir für Sie die besten 10 Kürbisrezepte rausgesucht. Bleiben Sie dran, ich slušajte Memo. Za ono pravo, dobro jutro.

0: Upravo ste čuli nastup, dakle, mladih Krovodnu rokera na 53. danima mladine. Mlade su to divojke i dičaki koji su zrasli uz kugu, uz naravno radionice u kugi, i pokazali su danas kod prva grupa koja nastupa na danu mladine, na 53. danju mladine u Donjoj Pulji. Što su naučili? Pokazali su da, evo, gradišćansko-hrvatska scena ima velike talente. Znaju napraviti odličnu atmosferu i to su pokazale, evo, upravo sada na Bini. Djevojke i dečki koji su zagrijali publiku, otpjevali neke gradišćansko-hrvatske, ali i hitove iz Hrvatske, i naravno to je samo početak. Nakon Krovodn rokera nastupaju, dakle, domaći, gotovo doma, frakanavska grupa Turbo Krovodn. Uskoro, naravno, možete slušati i njihov koncert, već su na Bini, pripremaju se, stoga ostanite s nama, ovo je prijenos uživo 53. dana mladine iz Donje Pulje. Wir übertragen live aus Unterpullendorf der 53. Dan Mladine. Schön, dass Sie da sind. Bleiben Sie auch weiterhin mit uns auf unserer Radiowelle. Egal, hören Sie uns hier im Bezirk oder im Internet, also auf unserem Livestream. Bleiben Sie einfach dran. Gerade haben Sie die Gruppe Krovodn Rocker gehört. Das ist eine Gruppe an jungen Mädchen und Burschen, die Krovodn Rock Workshop in der Kuga besucht haben, und zwar seit Jahren. Und jetzt haben sie auf der Bühne gezeigt, was sie können. Ostanite s nama i dalje. Naravno, uskoro slušate što su nam Turbo Krovodni pripremili za svoj nastup. Napravili smo intervju sa voditeljem grupe, odnosno frontmenom grupe, a to je Mario Gregorić.
1: A Dan Mladinéről közvetítünk élőben itt a Rádió Morán, ma péntek este. Akiket az előbb hallottak, ők voltak a Mladi Krovodn Rockeri, fiatal zenészek, kiváló zenékkel, és a ma este folyamán még a SARS, az Elektrikeri, a Gazsenyaki és a Turbo Krovodn is fel fog lépni. Feltételezem, hogy a Turbo Krovodn lesz a következő, die Turbo Krovodn sind die nächsten, oder? Oké, okay, wie ich es te sehe, ja. Gut, wir übertragen dieses Event heute live, élőben jelentkezünk ma egész este itt a Rádió Morán, hogy hallgassalak minket továbbra is. Most pedig egy kicsit zenélünk hamarosan, de nem sokára hallhatnak interjúkat is.

0: ste bili z vama redni, hvala ljudi.
1: Mikortok az Electric Carry, itt a Dán Mladinén, a show puján. Köszöntöm Önöket, én Keszély László vagyok. Folytatjuk nem sokára az élő közvetítést, jön még több fellépő. Holnap is tart még ez a rendezvény, mi viszont csak ma vagyunk itt, és minket hallhatnak, hát legalább éjfélig, de lehet, hogy egy kicsit tovább is. Hallgassák a Rádió Morát, a 98.80, a 92.85, persze a rádió kötő a mora.at-n. Gleich geht's weiter mit dem Programm hier aus dem Dan Mladine Festival in Unterpullendorf. Ich heiße László Keszély, das ist eine Live-Übertragung hier auf Radio Mora auf 98.8 und 92.8.